0: Radio Capital.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsún.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún rádió.

0: Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.
2: Most pedig következik egy wiki szócikk.
3: Enola Gay. Enola Gay volt a neve annak a B-29 Super Fortress típusú bombázó repülőgépnek, mely 1945. augusztus 6-án atombombát dobott Hiroshima városára. A repülőgép a gép pilótája Paul Tibbets ezredes anyja Enola Gay Tibbets után kapta a nevét. A Little Boy kódnevű bombával a város központját célozták meg, és robbanása csak nem az egész települést elpusztította. Az Enola Gay a második atomtámadás során is bevetése került, mint időjárás felderítő repülőgép.
1: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Radio Capito.
1: La Macho Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Vanuatu, Vatikán, Venezuela, Vietnám és Wales nemzeti himnuszait. Egyszerre.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.
0: Kort.

0: cikk.
1: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
2: Jacht. A jachtok hossza 40 lábtól 13 méter egészen néhány száz lábig terjed. Azokat a luxushajókat, melyek 40 lábnál kisebbek, általában nem nevezik jachtnak. A megajacht szót általában 100 láb feletti hajókra használják, a szuperjacht szó pedig 200 lábnál is nagyobb hajókat takar.

0: Hé, hey, Endre, van még egy kis keselyű tonika a ma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

cheers.

Shaper of Thunder.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

replace me.

It's durgrabbiga, orlogen dunkel.

Christen seiner Kirche stürzt.

Yeah.

0: ez a lamecsú hangja. Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu/donate oldalon.
1: Lamacsun.
0: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

Set up.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Lakmacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a String Theory és X arkádok alatt. És X. Szia, Lóri!
2: Sziasztok!
1: Szia, Ricsi!
3: Sziasztok!
1: Szia, Jani!
4: Jó napot kívánok minden kedves fonáknak!
1: És már előre mész, és érzed a kérdéseket, nagyon adom. Én Peti vagyok, és ez a Lamadzsú Rádió Tenisz magazinja. És érdekes módon, ezt le lehetne kvíz is, nem tudom, ki tudja, ki nem tudja, de azt hiszem, hogy nem tudom, hogy volt-e coming out az arkádok alattban, hogy ti tenisz geekek is vagytok, és nem csak gamerek. Volt ilyen?
3: Hát beszéltünk már a teniszjátékokról így érintőlegesen, de hivatalos coming out nem történt ezzel kapcsolatban, de nem tudom igazából, mennyire vagyunk teniszgeekek, inkább szerintem csak ilyen, nem tudom, megfigyelők? Talán fél szemmel?
1: Vagy... Jó, figyelj, ez könnyen el tudjuk dönteni. Tudjátok, mi az a lob?
3: Persze.
1: Jó, akkor teniszgeekek vagytok. Ez olyan, mint a dalmat a Gergős jobb, hogy 10-nél több lemezed van?
4: Aha.
1: Igen, akkor kollektor vagy. Szóval ez az, ugye? Vagy te hogy csekkolnád nagyon gyorsan, ha 2 másodperced van, hogy valaki teniszgeeke vagy sem?
2: Így maradjunk a lobnál, jó volt.
1: Lob, jó. Oké, szóval tehát csinálunk egy gyors, hát nem IQ-teszt, hanem
4: ez
1: mondjuk egy ilyen, hogy szokták, ez ilyen, nem is tudom, ilyen ciki, ilyen nyugati típusú meetingekben, azt hiszem ilyen warm-up, vagy ilyesmi, és akkor csinálnak egy ilyen
4: bemelegít.
1: Reggel 9-kor így táncolnak a konferenciateremben, meg ilyen
4: jó.
1: Nagyon-nagyon ilyen...
3: Laza péntek.
1: A ilyesmi.
3: Farmer péntek.
1: Na figyelj, fel vagytok készülve?
4: Hát, igen.
3: Állandóan.
1: Oké. Okay. Akkor tetszőleges sorrendben válaszolhatjátok meg, és belátásotok szerint. Szóval, salak vagy fű?
4: A teniszhez köthetően abszolút a fű.
3: Abszolút a salak. Abszolút. Minden tekintetben.
2: Egy rövid magyarázatot kérhetnék, egy rövid indoklást.
1: Hát nem volt benne, szerinted? A Jani...
4: Nem, viccen kívül, szerintem nagyon fura, vagy hogy így, nem tudom, számomra fura, hogy nem a füves pályából van legtöbb, annak ellenére is, hogy nagyon drága, meg nagyon érzékeny, rohadt jó, hogy ilyen gyorsan szállnak a dolgok.
3: Mármint a fűhön?
4: Aha.
3: Hát nem tudom. Igazából én úgy tudom, hogy a salak inkább tehát Európában leginkább az a legelterjedtebb. Tehát ugye nem is tudom. Tehát nekem nagyon fura volt, amikor először nem salakon játszottam, nem voltam koszos. És hallottam egy ilyet, hogy valamelyik edző srác, nem tudom, külön órákat adott egy, nem tudom, egy ilyen tehetősebb faszinak valahonnan Budáról, és akkor a faszi oda ment a pályára, és így meglátta, hogy salak, és így kifordult, hogy hát koszos lesz a cucca, hogy biztos nem kezd el ezen teniszezni, mert hogy amúgy, nem tudom, hogy...
1: Micsoda sztereotípiák.
3: De tényleg.
1: És akkor ebből az következik, ha jól értem, hogy te indoklásod az, hogy te szeretsz koszos lenni.
3: Abszolút szeretek tenizni, koszos
1: fair
3: lenni.
1: Fair enough.
3: Mert hogyha nem vagyok koszos a teniszbe, akkor az csak golf volt.
1: Opa. Fú, akkor csinál, ástunk is egy árkot, nagyon-nagyon adom.
3: Hát az kemény pálya.
4: Ja,
3: US
4: igen.
3: Open.
4: Opa, ez nagyon
1: jó. Janikám, hozod azért a nem tudom, az inherens mélységet. Szóval igen, hogy a mindenkinek, aki pingpongban utazik, annak akkor adtunk egy izét, egy nem tudom, piaci részt, hogy salakos pingpongpálya.
3: Aszta.
1: Ugye?
4: Igen.
3: Abszolút.
1: Jó, szóval megyünk tovább, ne ragudjatok. Konformista kérdés, de vegyétek szimbolikusan. Federer vagy Nadal?
4: Számomra Federer.
3: Federer egyértelműen.
1: Beszállhatsz, látom, mint a benned lenne valami.
2: Úristen, mi történt? Jó, rövid indoklás.
3: Az én szememben ő az, nem tudom, hogyha mostani teniszt nézem, akkor szememben ő az egyetlen, aki a klasszikusabb vonalat viszi. Tehát igazából én azt látom, hogy a mostani teniszben, mint hogyha az iskolák eltűnőben lennének, tehát én nem vagyok hozzáértő, én csak így félszemmel látom ezt, és igazából most rámegy minden a, gyakorlatilag, a, amit Nadal is képviselt az erőteniszre, és Federer pedig abszolút hozta a tenisznek a, nem tudom, az ilyen szép jellegét, ami nélkül szerintem valószínűleg nem is tenisz a tenisz, hanem csak egy ilyen erős sporttá válik, és igazából én ezt a folyamatot látom, és Nadal ebbe nyilván kurva jó volt, de hogy szerintem amit most látunk, mai napig az ő iskoláját látjuk, és minden más, mint hogyha eltűnőben lenne, úgyhogy minden tiszteletem, meg nem tudom, jó sportember volt Nadal, meg minden, de Federer az, aki a stílót hozzáadta, vagy tartotta, bocsánat.
1: Egyébként nincs már az első két kérdés válaszai között egy ilyen lájtos ellenmondás? Nem éreztek a tenisz...
2: Nem a fű és a Federer az jó.
1: Ja, bocs, rád nézel, Kricsi. Igen. Nem látsz ellenmondást?
4: Salak és Federer?
1: Hát igen.
4: Hogy mert... a piszkosnak lenni, ja, és elegáns
3: Federer,
4: játék.
3: Federernek nem kell piszkosnak lenni. Igen. Elég, ha én az vagyok. Tehát Federer nyugodtan lehet tisztel.
1: Köszönöm, oké. Okay.
3: Tehát ő svájci pali. Ő svájci. Tehát, hogy ne...
2: Szuper progresszív, de ebben a bolzervat.
1: Jó, de szerintem...
2: Ebben inkább egy ilyen vast 60-as amerikai karakterét hozzák, de semmi gond.
1: De hogy ezt adom... Így kell kijönni egy izéből, a sarokból kimozogni, hogy... Uh-huh. hogy kilöbbölődni, hogy én leszek helyette koszos. Tehát,
3: így van.
1: Szóval ez az OG, igen. Én vagyok a tenisz Jézusa, vagy valami ilyesmi. Elviszem a koszos munkát.
3: Nekem hát az egykezes fonák, ez nagyon fontos.
4: Igen, igen.
3: Igazából, ha csak egyet mondtam volna, az is elég lett volna.
4: Én konkrétan ennyit akartam mondani.
3: Nagyon igazad lett volna.
4: Neked nagyon igazad volt.
1: Azért tegyük föl, igen, valamiért azt olvasd, hogy Feró vagy fonák. Tenyó vagy fonák? Ez a következő kérdés.
4: Hát most ez olyan, hogy én, amikor 2-3 alkalom, jó, annál több volt, sarkítok, de hogy, tehát, hogy nem vagyok egy állandóan, vagy akár rendszeresen inkább egyszer régebben teniszezni próbáló ember, aki nézegeti is a teniszt, meg követi a dolgokat, meg teniszes mondjuk videójátékokkal játszik, vagy megnézi egy teniszes filmet, de hogy így én fonákot nem hogy egy kézzel, vagy két kézzel, de hogy így még nem tudom, sehogy se nagyon tudtam jól ütni, szóval nyilván, hogyha így az van, hogy figyelj, ott vagy a salakon, legyél piszkos, és lehetőleg szerez 15 pontig juss el, így egy, nem tudom én, ötszettes valamiben, akkor tenyeressel fog próbálkozni. Mm. De hogy így játék szemszögéből én is úgy vagyok vele, hogy aki tud egy-egykezes fonákot, az így olyan, mint aki mondjuk ilyen gördeszkában vagy valami tud így switch is menni. Tehát, hogy így szerintem egészen Szóval így annak van egy más dinamikája lesz, vagy más ilyen fizikai tempó, vagy dinamika alakul ki a két fél között. Az egész sokkal ilyen pongosabb.
3: Hát én így nem akarok szakmázni, mert nem vagyok elég jó hozzá, de tehát nem mondom azt, hogy szituáció függő, hanem azt mondom, hogy hát a fonák, mert igazából a sokkal nehezebben tanultam meg, és sokkal, nem tudom, számomra sokkal kielégítőbb ütni, meg az egész tök jó, meg valahogy, nem tudom, tök jó dinamikája van, szóval valahogy így leginkább ezért. Ja.
4: És te egy kézzel tanulod?
3: Ja, én nekem egykezes fonák.
4: Azt a mindenit. Ezt a felvételt kár, hogy nem a teniszpályán tartjuk, és akkor most mutathatnád. Most így mutasd meg.
1: Igen.
4: Én kis adogatás.
1: Átfogalmazom. Könnyű ezt mondani.
4: Igen.
2: Lehet, hogy ez lesz a levélképe, vagy milyen képe az adásnak, majd egy szép vonák majd akkor.
4: Van rólad kép?
3: Nem, hát kb. Két év alatt tanultam meg rendesen a fonákot újra, úgyhogy nagyon oké vagyok vele, hogy egyetlen létezik, és meg tudom csinálni.
1: Egyébként én nem tudom, most lehet egy kicsit más felől fúj, vagy hogy mondjam, így a hangulat szele, de én valahogy azt érzem, és valószínűleg lehet, hogy mindenki a magá saját ilyen nyomorából próbálja meg közelíteni, hogy hogy melyik a nem tudom, szuperiorabb, fontosabb, stb. De én valahogy azt érzem, és akár a profi teniszben is, mondjuk nem tudom, Gulbis, Kachanov, hogy a tenyó az egy nehezebb ütés. Én azt érzem. Én így gondolom. Tehát ott a szerintem a szabadságfokok nagyobbak azért, mert ugye nagyobb a szög, tehát ugye a fonáknál van ez az ilyen beszorított szitu, tehát a átnyúlsz a teste, de nem tudsz annyit így elbaszni így a izében, tehát kevesebb helyre tudod rakni az ütőt, úgymond. Szerintem ott a kényszerpálya nagyobb, még akkor is, ha egy kézzel ütöd, akkor több kevesebb a kényszerpálya.
4: Igen.
1: De én nekem van egy ilyen hipotézisem, hogy a tenyeres az amiatt, hogy annyi ott a helyed, hogy, és nem is tudod nagyon megtámogatni, most volt egy pár egykezes tenyó a profi teniszben, bocsánat, kétkezes tenyó a profi teniszben volt egy kettő, de hogy azért mondjuk, hogy marginális.
2: És nőknél az utóbbi évtizedekben?
1: Hát, ha évtizedek, akkor nem, akkor Santoro még belefér az utó.
2: Igen, aki mondjuk az első százban volt.
1: De hogy én emiatt azt, nem tudom, én így, ez csak egy ilyen vitaindító lenne, ha erről vitázni akarna valaki, hogy a tenyó az ez egy bonyolultabb ütés.
4: Én amúgy egyetértek veled, tehát könnyebb elkezdeni, nehezebb fejleszteni.
3: Tehát túl nagy a szabadság, kevés a keret.
2: Tehát, hogy az biztos, hogy sokkal könnyebb megtanulni tenyerest ütni. Tehát, hogy ahhoz, hogy belépj a tenisz világába, mivel egyszerűen maga a mozdulat egy olyan mozdulat, ami az egy olyan lendítő mozdulat, amit a máskor is csinálnak. Egy csomó mindenben csinálnak ilyen lendítő mozdulatokat. És a fonák ilyen értelemben teljesen más típusú mozgást igényel, hogy te is mondod, hogy befordulsz, de maga a kivitelezésnél ilyen szempontból, meg az, hogy ezt jól csináld, és ha megugrod azt a szintet, hogy megtanult fonákot ütni, akkor valóban a fonák egy könnyebb ütésé válik, pontosan emiatt meg kötött pályán mozog. Ez szerintem ilyen sportszakmailag ez teljesen bevett mondás. Annak ellenére, hogy nyilván a tenyeresből sokkal több mindent tudsz csinálni. Fakadóan, amit mondasz, mert hogy sok minden, sok fő formán tudsz hozzáállni.
3: Minden keményebb a hardcore zenekar, annál nagyobb a kör, igen.
1: Ezt a mi hallgatóink nem ért.
3: Jaj, bocsánat. Okay.
1: Hardcore igen. Lehet, hogy van, mit tudom én, mire gondoltok, kedves hallgatók, ezt halljátok, hogy hardcore. Jó, tovább kell mennünk.
4: Írjátok meg a Swing Taurinak.
3: Még annyi, hogy gondolkodtam azon, amit itt kifejtettetek, és nem tudom, talán van egy olyan nézőpontja is ennek az egésznek, hogy én amikor tanultam a fonákat, akkor nekem azt próbálták a fejembe verni, hogy elsősorban a védekezés és a defenzív játék a funkciója, hogyha odaérkezik a labda. Tehát, hogy valahogy, mint hogyha annak jobban keretbe lenne foglalva, hogy álljál hozzá a fonákhoz, míg a tenyeres az, amivel, hogyha nem fonákra jön, akkor gyakorlatilag mindent meg akarsz oldani. És valószínűleg ezért is nehéz, mert nem tudom, hirtelen túl sok opciót lesz, túl sok konfigurációt hajthatsz végre gyakorlatilag a fonákodon, a szögön, most nem tudom, hogy fogod meg, kalapásba találod el, vagy keletibe, vagy nem tudom, tehát talán ez is lehet ezzel a probléma, talán.
2: Még ez egy ilyen régi módibb iskola, mert hogy az...
3: Lehet, abszolút lehet, ez így
2: van. Hogy ma már a fonák a támadó jellege, azért ez vitatotak.
3: Vagy bocsánat, lehet, hogy azért van ez, mert lehet, hogy nekem egykezes sem van, és akkor lehet, hogy akkor, nem tudom, aki tanított, akkor az...
2: De akkor viszont meg miért nem azt mondta, hogy inkább nyessél, mert ugye ez szokott lenni, hogy akkor nyessél. Tehát az egykezes fonák az egy nehéz ütés, nehéz támadó ütésként azt mondja, és akkor ezt tulajdonképpen ilyen nyesés formájában hogy... megy tovább.
1: Hát igen, meg ma megnézed. Egyébként ők is átállogattak, mondjuk egy Wawrinka, meg a, ugye izénél volt a Murraynél, hogy kimondottan leszarozták a tenyóját, és a izé sokkal ilyen szuperjobbnak számított a fonákja. Szóval én szerintem őrült, ha oda jött neki.
2: Van egy nem pontos statisztikám, de ezt konkrétan olvastam, hogy van az a kép, hogy ugye a Nadal nagyon sokszor kiállt tenyeresre, hogy szinte mindig tenyerest ütött, és hogy az inside out vagy inside in ütések lettek ebből a fonák helyett. És az a vicc egyébként, hogy tulajdonképpen van, tehát ez statisztikailag látszik, hogy nagyjából ott az Agassi környékén van valami óriási fordulat meg a csengéknél, tehát ott a 80-as években, amikor elkezd iszonyatosan dominánsá válni a inside in, nem is az inside out. Most ugye ellentmondok egy kicsit magamnak, mert
1: jaj, hogy akkor mégis átállt tenyóra mindenki.
2: Tehát és ez a mai napig így van, ha megnézed a Djokovicnak, akinek tényleg szerintem a legjobb fonákja van, iszonyos sok inside in, inside out ütést üt. Tehát egy Nadal ellen rendszeresen kiment, és akkor ütötte azokat.
1: Szerintem úgy csinálnak, mint hogyha megérné nekik sokszor az az érzésem. Például a Fonseca megint egy ilyen, hogy szerintem sokkal jobb a izéje, fonákja, lehet azzal tud gyorsítani a tenyóval.
2: Mindig kimegy, ugye?
1: Igen, kimegy, mert úgy csinál, mintha jó lenne a tenyója. Nem, tudod, azért gondolom, hogy ezt
4: szerintem
2: szögek. Tehát olyan szögeket tud csinálni onnan, meg elrejteni ütéseket, na mindegy.
1: Egyébként nem tudom, mit gondoltok erről, beszéltem tök random egy profi edzővel, aki visz egy pályát, ahol mi mentünk így amatőr teniszezni, és akkor ő az egy ilyen vicces pofa, és tényleg utánpótlásban ilyen nagyba van, hogy kiket edz, és akkor azt mondta, hogy hát a bumbum, ő így mondta, mert nem valamilyen szláv földi, a bumbum az, tehát az mindenkinek megy, így valami, és azt értettem volna ki a mondani valójában, hogy még a nőknek is.
4: Ez biztos nem így hangzott el.
1: Hát nem, de hogy az, hogy a...
3: Állítólag.
4: A taxis haverom
3: úgy hallottam.
1: De hogy nem, egyébként ő azt mondta, hogy ez meg átmegy ilyen, nem tudom, ilyen nem rassz teória, hanem ilyen nagyon ilyen gender bioszba. De hogy azt mondta, hogy tényleg az erő, az alkar erő, az, ami, tehát az a spin, ami a férfi teniszbe bejön, azt nem tudja a nő rárakni, és az, hogy a tényleg az ilyen 100 kmh-s ilyen izék, alapütések, szóval azok mennek, csak ugye nincs benne a spin meg a szög, amihez a izé kell.
4: Ez a csukló.
1: Ez a csukló izé, és egyébként ezt a nők is meg tudják csinálni, ez nem, tehát tényleg nem úgy jött át, hogy nem tudom, intellektusba, játék intelligencia, ilyesmi, hanem tényleg egyszerűen a izom erő, tehát Newton, nem tudom, Newtonba, Newton értelemben. Szóval, és akkor igen, valószínűleg lehet, hogy tévén jobban néz ki egy, nem tudom, egy meggyorsított fonák, amin látod, hogy nincsen íve, de hogy nem mész vele annyira, mint mondjuk egy ilyen kifarolós tenyó, nagy spinnel, olyan szögbe, hogy oda kell menned, és akkor nem tudom.
4: Hát meg tenyeressel erősebbet tudsz ütni, mint fonákkal.
1: Hoppá, behoztál egy új izét.
4: De valószínűleg ezt te is mondtad, de hogy... Tehát, hogy...
2: Én ezt nem mondtam, hogy erősebben tudsz ütni.
1: De valószínűleg egyébként az izé miatt valószínűleg igen.
4: Tehát abszolút. Hát ez szerintem csak olyan, hogy most itt így ennyire tudod hátrahúzni a karod, itt van. Meg csak pont, amit mondtam, hogy keresztbe van.
1: Igen.
3: És ez igaz a kétkezes fonákra, meg az egykezesre is, hogy erősebb ehhez képest a tenyeres?
4: Én megsatszolnám most.
2: Szerintem egyébként valószínűleg ez miért? Mert hogy biztos, hogy van erre számok, hogy a tenyeresből azért ütnek ilyen 150-160, most mondok valamit, ami azért elég magas, és a fonák az inkább ilyen 130 körül szokott lenni. Egyszer néztem egy ilyen összeállítást, mint az éve legerősebb. Aha. És ott a fonák mondjuk a 10-ből 3 vagy 2 volt, csak az összes többi tenyeres.
1: Meg hát mondjuk nem fonákkal szerválnak, lehet,
4: hogy
1: nem.
4: Pont ezt akartam behozni, igen, hogy ez a erőtenisz, meg ez a Lendl-féle izé, hogy így az alapvonalról ütögetek, és nincs ez a klasszikusabb játék, hogy beszaladsz, visszaszaladsz izé, hogy én nekem ez tűnt fel mindig, hogy így lassan oda kerülünk, ez volt az én ilyen vicces kritikám így ez az ilyen Nadal-féle izé felé, hogy nem fonákot fognak ütni, hanem megtanulnak nagyon jól tenyerest ütni a másik kezükkel, és azért csak ilyen polip-szerűen így egyszerre két kézzel így izé nyomják, és a másik az ugyanez, hogy így mikor jön az igen, hogy akkor valaki kétkezes fonákkal szervál, vagy nem tudom, tehát hogy...
1: Igen, a Fazbury flop. Ja. Revolúció bejön a teniszbe.
3: Vagy átdobja a bal kezébe is.
4: Ja, igen, igen, igen. Tehát, csak nem helyzetet vált, hanem kezet. És inside left, meg inside right.
1: Egyébként a ezt nem tudom, emlékeztek egy Mark Rossi nevű teniszezőre, szintén svájci, és ő akkor öregedett ki, amikor a Federer így bejövögetett, szerintem még verte is meg a Federer
2: igen,
1: döntőbe.
2: Az elején,
1: ja. És ő rendszeresen csinálta, hogy ő nem tudta ezt, az még a pre-Djokovic időszak volt, amikor csúszol 20 métert fonákon, és akkor igen. Utána egy sima topspin spárgával. Na ő hát ezt neki még nem mondták el, pedig kétkezes fonákja volt, és akkor ő ütögetett bal kézzel elütést.
4: Wow.
1: Tehát a fonák oldaláról tenyót. De akkor megérkezünk, ha már itt azt mondtam.
2: Még egy dolog, de egyébként már csak azt megcsinálni, hogy van egy kétkezes fonákod, és abból most akarsz hirtelen ütni egy kétkezes fonákod, az nem fog menni általában. Tehát, hogy ez egy tök nehéz dolog így.
1: Ja, az ilyen trickshotnak van kb. Elkönyvelve.
2: Csak azért, hogy a Bubliknak volt egy ilyen ütése.
1: Ja, igen, azt láttam. Most
3: igen, ezt én is láttam. Igen.
2: Láttátok, és egyébként egy ilyen fantasztikus ütés volt, tehát egy ilyen tökéletes. De nem sokat látsz ilyet.
1: Nem, valamiért igen, ezt így nem...
2: De ez nagyon nehéz megcsinálni, mert más a mozdulatunk.
1: Hát meg valószínűleg kb. Lebasz az edzőt, hogy nem izé van, exhibition, nem? Hát tehát, hogy valamiért ez egy totál antipattern.
4: Igen,
1: így van,
4: igen.
1: Hogy te, hogy izé...
2: Nem az, hogy jó, most így jött ki, tehát ilyet nem.
1: Nem, no go, igen.
2: Nem. Megpróbálod.
1: Igen, ez érdekes amúgy.
3: Hát vagy amikor beszaladsz, és akkor, mit tudom én, akkor fonákkal röptézel, és az egy kicsit annak minősül, mint hogyha, tehát így valahogy így a rendes ütés és a röptézés között kapod el valahol, nem tudom, a T-vonalnál, és akkor abból valahogy megpróbálsz akkor építkezni. Igen. De azt igen, azt én is olvastam, és nem tudom, úgy írták el, hogy nem tudom, átment Federerbe.
2: Egyébként nekem, szóval ez egy tök érdekes téma lenne, hogy szerintem a tenisz, és nyilván a, hogyan, és alapvetően ez a minden edukált mozgásra igaz, amit most a sportnak hívunk, hogy az van, hogy nagyon konzervatív, tehát hogy nagyon sok dolgot nem tudsz kitalálni, hogy akkor most az úszó se tud most hirtelen egy új úszás nemet kitalálni, és a teniszben is volt, ez van, hogy hiába mondjuk ez az underarm szerva bejött, de csak azért, mert egy ilyen antipatternként, és néha meg lehet ezzel játszani, de nem lehet úgy teniszezni, nem?
1: Szóval, mert van valószínűleg egy kulturális nyomás is, tehát
2: abszolút,
1: lebaszogatják azokat, akik kétszer te mobbing van az öltözőben, hogy faszi, ne izélgessél a szervázzal. Ellopják, eldugják a cipőjét.
2: Ja.
3: Jó, de hát ezt nem szabad elfelejteni, hogy a tenisz az valahogy egy nagyon pszichológiai játék is, és amúgy megvan ennek a funkciója, tehát pont tegnap néztem a Michael Chang-nek, azt hiszem azt a nagyon híres meccsét 89-ben volt talán, ahol tényleg így azt elemezgették, hogy a faszi nem tud szerválni konkrétan. Aha. Tehát mit tudom én, még a másiknak 120 volt, neki kb. 90-en volt, és nem tudom, két gémet már így elvesztett, és utána elkezdett lobbolni meg ilyen, és akkor ilyen utolsó ütésként pedig az alsó szervát vetette be, és így teljesen szétesett az ellenfele, mert hogy igazából csak a ritmusából...
1: Ja, neki volt az a híre, szerintem talán a... Nem, amikor az izéjét nyerte, az egy Grand Slam.
3: De, igen, abdöntőben.
1: 13 évesen.
4: 13 évesen nyert a US Open-en, nem?
1: Nem, Garros.
3: Garros, de szerintem 17 volt.
1: 17, csak
3: izéje. És annyit csinált, hogy akkor próbáltam. Tehát, hogy sokkal rosszabb teniszező volt, most ezt így csak...
4: Hogy egy jó taktikus volt, és egy jó stratéga. Igen.
3: Tehát azt csinálta, hogy az volt a stratégiája, hogy...
1: Egy overachiever.
3: Minden labdáért elment gyakorlatilag.
1: Jó.
3: Bocs.
1: Szerintem ez szóval Cseng, arról, hogy csinálunk egy ilyen 8 órás adást a Csengnek.
4: Ez jó. Netflix podcast.
1: Egyébként az jó lenne, szerintem az ilyen minden idők, minden zsánerben, tehát ez szerintem a sátán tangó toppolná az ilyen érdektelenségben.
4: Ez nem igaz. Mármint, hogy szerintem ez is érdekes lenne, és az is érdekes lehet. Egy embernek megnézni a sátántangót, és Michael Chang-ről egy lelkesek által készített sokrészes elemzést. Én ezt vállalom és vállaltatom.
2: Én is tudom.
1: Mondjuk lehet, hogy ahhoz ezt megcsináljuk, mondjuk négyen, lehet, hogy ez a minden négyünknek meg kell, hogy halljunk, hogy ilyen posztumusz így az legyen, hogy na, akkor ezt a sátántangó most így ilyen baráti társaságok leülnek megnézni.
2: Valami Guinness rekorda törekednék, arra gondolsz, valami speciális?
1: Hát most nem is, nem tudom, hogy gondolom nem Guinness rekorda sátántangó, de hogy szerintem nem, most, így a posztar szerintem többen nézik meg, mint Preta, vagy ilyen Tartime. Mert hogy...
4: Biztos.
1: A szegény faszinészek már ezt a kibaszott filmet.
2: Jó, nem tudom.
1: Ez egy teniszmagazin. Itt szabad ilyen...
3: Intellektuális minimum.
1: Ilyen, szabad ilyen, nem is tudom, nem is tudom.
4: Műveletlennek.
2: Ez a téma, az megérne egy misét, az, hogy arról beszélni, hogy ez a fajta ilyen konzervativizmus, meg az, hogy mi az, amit enged a dolg, és mi nem. Ott van a Muti, ott van egy csomó ilyen antipattern játékos, aki tök érdekes, hogy végül is ilyen nagyon más hozott, és az utol. Tehát egyébként én rég láttam ilyesmit, vagy ilyen értelemben színesebb a tenisz talán, mert a nagy átlag az nem ezt csinálja. Na mindegy, ez az én flash-em.
1: Tehát akkor minden ilyen tarfentől elnézést kérek a műveletlenségemért. Tessék, a Lóri, tőled is, nem gondoltam komolyan. Elragadott a hév, mint a ősök frontemberét. Szóval elütés vagy átemelés?
4: Elütés.
3: Nagyon
4: szinkronban vagyunk.
3: Átemelgetés az a ilyen street smart teniszezőknek a...
1: Street smart?
3: Igen.
4: Igen.
1: Az mi?
3: Hát, hogy így nem tudom, így megtanult teniszezni, mert lejárt sokat teniszezni, és így ennyi. Játszottam idősebb fickókkal, és ők nagyon-nagyon jók voltak ebbe, meg is vertek, mint az állat, tehát ez nem kérdés, de hogy gyakorlatilag csak nyeséssel is emelgetés, tehát hogy erő semmiben nem volt, és nagyon-nagyon rossz volt játszani ellenük, miközben tudtam, hogy sokkal jobban meg tudom ütni, akár a tenyeres, mint ők, vagy szerválni, de a nyesegetéssel, meg az emelgetéssel nagyon durván kibillentettek, úgyhogy...
1: Mondjuk nem ez tudom, hogy ez egy jó, szerinted egy jó tanácsadó az amatőr tenisz felől, meg ez egy professzionális teniszműsor, csak mondom.
3: Ja.
1: Tehát itt ez nem...
2: tapasztalat.
1: Amúgy kell, igen, csak most próbáltam a Ricsit zavarba hozni, mert azzal a Federeres salakizével, ahogy így...
3: fasisztának hangzottam?
4: Nem, abszolút nem.
1: Nem.
4: Szerintem csak kiélezted a profi amatőr ellentétet, ami a Open Era óta fortyog, és...
3: Nem, itt 110% amatőrizmus.
1: Nem, csak igazából arra vonatkozott az ilyen replikám, hogy én így tettem volna, így tettem-e vajon fel a kérdést, hogy elütés átemelés, hogy egy amatőr teniszező az minek örül jobban. Tehát, hogy így is megválaszolhatjuk, de mondjuk válaszoljuk meg úgy, hogy mondjuk, mint a Federer Nadal kérdést.
4: Ezt nem tudom, hogy válaszoltam meg, mert amatőrként, meg profiként is ugyan az a véleményem, vagy nem tudom. Amúgy szerintem, ahogy én összekötném a dolgot, hogy mit enged meg a tenisz, meg ez a konzervativizmus, meg ez a pszichológia, hogy azért, hogy a tenisz az nagyon egy olyan dolog, ami nem csak így a másikon múlik, de hogy így a másikkal való ilyen közös munkán múlik, tehát hogy van egy ilyen tánc, vagy nem tudom milyen isten jellege, ami engem személy szerint így érdekelt, amikor ezt néztem, hogy az van, hogy így elindul ugye ez a közös mozgás, és hogyha te nagyon sokszor csak átlöbbölöd a másikat, meg nagyon sokszor csak lenyesed, meg minden, az így olyan, hogy te így ütközteted, vagy így akadályozod a játék menetét. Tehát egy ilyen, nem tudom
1: ez
4: én, hogy...
1: Ez egy ilyen esztétikai aspektus most, ha jól értem. Vagy, hogy
4: hát esztétikai, ilyen... meg egy gyakorlati aspektus is, mert érted, te ott vagy a teniszpályán, ütsz, és arra nem jön vissza egy hasonló ritmusú erősségű ütés, amit nagyjából ugyanabból a pozícióból ugyanúgy meg tudsz ütni, nincs egy ilyen adogatás. Uh-huh. A ragozás az itt fontos, hogy nem adás, adás van, hanem adogatás, hogy így mind a kettő embernek kb. Egyenlő esélye van, hogy alakítsa ezt a közös teret. Nem tudom, ez, én sokat néztem, bevallom, ilyen begombázott állapotban teniszt, és lehet, hogy azért kicsit más.
1: Jó, hogy akkor ilyen izé ja, volt, ilyen disztrakció.
4: Én úgy értem, hogy a Super Mario teniszbe, igen. A...
3: De úgy érted.
4: Úgy értem.
1: Stop, stop.
2: Neked kell egy olyan izé, just, hogy így a popfilter, ez most ráállóba izé.
4: Aha, bocs.
2: Lehet, hogy egy kicsit hátra kell menned.
4: Jó.
1: És akkor nem kell bekapnod a... Bocsánat. Igen.
4: Semmi. Szóval szerintem ez egy praktikus dolog abszolút, hogy így a teniszes az egyik a maga ütésével a másik embert is mozdítja, és hogy, tehát, hogy sokkal inkább, mint egy olyan, nem tudom milyen más ilyen sport, hogy mondjuk a mi csapatsport, az nem ilyen, mert ott a csapatodon belül vagy elfoglalva. De hogy így a teniszben így egyszerre a társad, meg az ellenséged az ellenfeled. Szóval ezért az elütés.
1: Jó, de szerintetek az átemelés, ez nem a... Mármint valószínűleg egyetért...
2: Az átemelés, akkor ott aztán nem, tehát ugye nem ez a típusú ilyen pusher, aki fölövi a labdát, nem erre gondolsz?
1: Nem.
2: Most csak arról beszélsz,
1: nem, tehát nem a moonball, én most nem a moonballra gondolok. Egyébként az átemelésnek a duális, ugye a rövidítés, tehát igazából
2: ja,
1: az is...
2: Ennél, ennél maradva, ja.
1: Tehát az elütés, ugye... Az elütés vagy átemelés az az, amikor bejön valaki a hálóhoz, akkor igazából két opció van. Az egyik, hogy elütsz, a másik, hogy átemelsz. És egyébként az, hogy amit te mondasz...
2: De szerintem, amit mondod, az inkább a moonballingról, tehát ez a
1: tip... Szerintem nem te moonballing, na azt meg...
3: Lehet, hogy én például lehet, hogy inkább egy kicsit arról beszéltem.
1: Te ja, a moonballing.
3: Igen.
4: Én az átemelés, mint olyan, hogy amikor...
1: Hátra kell futni,
4: igen. És vagy ilyen testfordultával, vagy a lábad között jó, ütöd okay. Vissza. Én szerintem az elütés, az egy sokkal izgalmasabb megoldás egy ilyen hát helyzetre, amit felvázolsz, hogy valaki a hálónál van, és lefog egy nagy teret, és ha valaki el tud ütni mellette, ahhoz olyan kézügyességgel, vagy olyan látás, ami számomra elismerésre méltó.
1: Most aki, csak azért, mert ugye van ez a általában ez a geniuszozás a teniszben, és akkor az kerül a piedesztára általában, akit valahogy le lehet zsenizni. És ugye most, aki zsenizve van és használja is, az átemelés nagyon hatékonyan, ez az Alcaraz. Tehát ő az ilyen átemelő faszi, aki nagyon-nagyon izé, tehát olyan, mit tudom, az Opelkát átemeli, úgyhogy izé T-vonalról. Szóval szerintem egy ilyen nagyon nehéz ütésnek van, vagy ként van számon tartva, és egyébként az, amit mondasz, az azért, most mondtál, Jani, azért meglepő, egyébként egy tök jó aspektus, hogy a tenisz szóljon arról, hogy ott van egy ilyen rally, ahogy mondani szokták. Tehát, hogy a rallyt azt úgy tehát meg szeretik is számolni, hogy ez egy 24-es rally volt, és az ad a tenisznek egy ilyen pust, de szerintem mondjuk, amiért a Federert sokan szeretik, az, ez amit mondtak, hogy variábilis, hogy igazából szerintem ezt hogy megtöröd a labdamenetet, mondjuk egy nyeséssel, vagy egy átemeléssel, az ebből a ralizásból, jó, a nyesés nem szokták azt mondani, hogy a ralit meg, vagy hogy mondjam, az a raliban az benne.
4: Igen.
2: Bár ugye lassítja is, tehát igazából általában hozzájárul ahhoz, hogy minél hosszabb
1: aha, a labdamenet. Jó, de hogy szerintem az, hogy valamitől, tehát ezt a törni, a játékot, ilyen alapon szerintem a szerveröptét is lehet izélni ebből a szemszögből kritizálni,
4: hát mondjuk
1: egy Edberges.
4: Az nem töri, bocsánat, szerintem az nem
1: befejezi.
4: Az befejezi, de az megint egy
1: hát
4: más
1: de az, hát de hogy aspektus. Most ha úgy veszik, hogy elütés, ha el van ütve, akkor vége a labdamenetnek. Ha át van tehát hogy mondjuk én úgy vettem, hogy winnerként. Tehát
4: igen, egy értelek.
1: Winner elütés, vagy winner átemelés, akkor azok befejező ütések. Meg egyébként szerintem a láb közötti, ugye az a profit, ez a don't do at home kategória, abból kevés van, mert az amatőr is tud mindent csinálni, hát azt azért kevés amatőr tudja, hogy
4: a lábak,
1: 200-zal visszafut, és, izé, és a lábak között izé, anélkül, hogy ne törné el a saját sípcsontját.
2: Előtti. ráadásul.
1: És mondjuk, és valami jó is lesz belőle, igen. Tehát az átemelésnek köszönhető ez az egyik highlight, amivel azt tudod demonstrálni, hogy figyelj, mi azért prók vagyunk, te meg a kinézet, nem annyira.
4: Igen, ebbe abszolút egyetek.
2: Hadd visszamennék még arra a pontra, amit mondtál arról, hogy ez egy közös sztori, amit közösen adtok elő, vagy ez a közös tánc, ez a metafora, amit használtam, és szerintem ez nagyon igaz a teniszre, szóval ez nem csak a gombás állapotokban, hanem végülis ezt így szokták is mondani, hogy ez egy ilyen kommunikáció, ez az ide megy, oda megy, és ugye ez valahogy az egész játék ez közösen jön létre, és ha valaki ezt elkezdi szétcseszni, például egyébként egy most nyilván nem csak őt lehetne említeni, de most a Kyrgios jutott először eszembe, tehát hogy elkezdesz úgy játszani adott esetben. Nem csak a játékban, nyilván őnál ilyen unfair dolgok is voltak, tehát, vagy de mondjuk ezt a Cicipaszra is ellen, mert azért az egy legendás meccs volt, nem tudom, az megvan-e nektek.
1: Wimbledon
2: 22-3, ahol nagyon sok ilyen határátlépés volt mind a kettők részéről, elég borzasztó volt ezt igazából nézni, és hogyan esik szét. Szóval az a tipikus példa, meg szerintem amatőrként nagyon sok ilyen élménye van az embernek, hogy az, mert elkezd egy ilyen másik játékot játszani, mondjuk ilyen mumbling zajlik, és igazából nincs igazi tenisz, hanem a másik arra játszik, hogy te hogyan hibázzál, de hogy ebből nincs egy ilyen...
1: De az átemelés szerinted ez a kategória?
2: Nem az átemelésre gondoltam, hanem ez a mumbling. Átemelés az egy része ennek a sztorinak, vagy nem is feltétlenül ennek része, hanem inkább nyilván itt ilyen stílusok. De hogy szerintem ez egy tök érdekes része, hogy ez a tenisz tényleg nem megy úgy, hogy ne akarja mind a kettő valamit.
1: Ja, nem, ez nagyon, úgy benne nagy, ez nagyon
2: az
1: igaz.
2: Az egész dumába, hogy ott adod, visszaadod, adod és csináljuk együtt ezt az egészet, és attól lesz jó, hogy mind a ketten ott vagyok, mert ez máshogy nem megy.
5: De lehet, hogy ez lesz pont a stratégiát, hogy a másiknak így ronsd el, ugye pszichológiailag a játéket, persze, hogy most... nem leszel partner benne, és akkor...
4: Igen, csak,
2: ott az van, hogy mondjuk körülbelül ugyanazok az eszközeid vannak,
5: igen.
2: És ez egy amatőrnél nem így van. Tehát, hogy ott ezek eszközeid vannak, és akkor azokat variálja. Tehát, hogy azért mégiscsak az lesz, hogy tenyereseket és fonákat üt. Maximum az a különbség, hogy ezeket hogyan teszi egymás mögé, de hogy maga az egész, hogy az egy játékban marad és egy flowban marad, az szerintem egyértelmű. Tehát, hogy ott én ezt nem annyira látom.
1: Tehát, ha jól értem, azt mondjuk, hogy mondjuk egy bizonyos értelemben mondjuk a tenisz celebrálni akaró páros, ott nincs moonballing, mert az kicsit így a troll, tehát ez egy trollkodás végül is.
4: Én úgy értettem egy kicsit nagyjából így, ahogy most beszélünk róla, csak kiegészíteni, hogy tehát nem azt mondom, hogy egy átemelés maga az megtör, vagy széttör bármi bizalmat, vagy ami, hanem arról, csak arról volt szó, mert itt a Csángot is felemlegettük, meg nekem is pont az ilyen balhésabb, hírhettebb játékosok eszembe jutottak, hogy voltak, vagy vannak, akiknek a taktikájuk az, hogy így pszichológiailag ilyen nem játékkal felőrüljenek valakit, és visszatérően folyamatosan akadályozzák, törik és gátolják a játékot, és hogy így is lehet nyerni, csak hogy ez az ilyen, nem tudom én, szerintem egy kicsit ilyen taktikai tenisz, vagy egy ilyen győztes mindenáron tenisz, amivel ellentétben a Federerről szerintem mindig el lehetett mondani, hogy ő nagyon variál, nagyon sok mindent tud nagyon egyedi módon megoldani, de hogy az mindig egy ilyen, csak egy lépés volt ebben a táncban, vagy nem tudom, tehát hogy ő azért sose volt, hogy szabotált, vagy nem tudom, hanem ő mindig így egyet-egyet trükközgetett, de hogy így mindig így a nem tudom én így az esztétikai térben.
2: Pályán kívülről nem is nagyon látszott, hogy mit csinál, mert most csak aki ott van, látja azt, hogy basszus, most amúgy sokkal jobban pörget, most egy sokkal teljlaposabbat üt, akkor a nyesés az igazából sokkal hosszasabb és élesebb lesz, tehát hogy ez igazából kívülről nem is látszik feltétlenül, nem annyira látványos. Viszont amikor benne vagy, akkor érzed, hogy itt úristen, mit csinál a különbség. Legalábbis ezt most úgy mondom, én sem tudom, hogy az milyen volt, hogy elmesélik mások, hogy ez milyen idegesítő volt vele így játszani, hogy most.
1: Hogy két nyesés mennyire különböző tud lenni, mondjuk.
2: Vagy ütött egy tenyeres, most kipörgette a francba, de a következőben meg úgy föllép előre, és úgy tudott előre menni, és egyenesen nyerőt ütni, hogy az senki más. Tehát olyan dinamikai különbség.
1: Jó, én azért megmondom őszintén, ha profi, ha amatőr, én szerintem egész egyszerűen nincsen, legalábbis nem tudom, lehet, hogy ezt a így a keserű élet, vagy a kor, vagy a nem tudom micsodák mondatják velem, de hogy nincs annak helye, legalábbis számomra, hogy esztétikai, meg troll, meg ilyen alapon bárkinek a játékát kritizálni. Lehet az, hogy nem tudom, lehet egy ilyen személyes jó érzés azzal kapcsolatban, hogy te mit szeretsz nézni profi teniszben, vagy kivel szeretsz játszani a amatőr teniszben, de szerintem a tenisznek a része az, hogy ezt te magadban rendbe tett, hogy itt igazából megvannak a keretek, amiben beszéltük, hogy nagyon konzervatív keretek vannak, tehát nem az van, mint egy szerepjátékban, hogy ott tudsz így ízni, és akkor ja. Ezt így meg lehet, könnyebben talán meg lehet támadni. Itt nagyon-nagyon egyértelmű a pálya, a szabályok, és hogyha abba azzal a tenisszel kivétel, szerintem ez, tehát az említett Kyrgios-Federer Wimbledoni meccs, az nem az, tehát hogy Cicipász, az nem ez volt, bár mondjuk lehet,
4: volt
1: hogy
4: egy saját magamnak. A Wawrinkával is, nem, amikor így azt mondogatta két adogatás közben, az ilyen igen. Magyaroknak hát, így tetszett, hogy így nem, hogy így baszom a feleséget, igen, vagy valami. Vagy
2: Kokkinak is.
4: Ja, más bossa. Másik ausztrál gól.
1: Egyébként, ja, itt esik szét, amit mondtam, mert igazából abban a Wimbledoni meccsen is ugye az volt, hogy most rábikázod a hálózóra, hát végül is ér. Leülsz a szünetben a padra, és ott így rizsázol magad elé, hát végül is ér. Szóval, ja.
5: Testreütés ér.
1: Ja.
2: Hát vagy ugye
4: kidobó.
2: Vagy direkt szabottan játékot, konkrétan volt, hogy direkt szabottan át, hogy akkor mondjuk láb között adza vissza, és nem ilyen poénból, hanem egyszerűen, hogy elvesztett a fonalat. Aztán Sinnerrel volt egy legendás meccs Acapulcóban, ahol ott szétvert az ütőjét, meg minden is utána képen ott a Sinnerre is nagyon ilyen cinikusan válasz volt a végén, hogy hát gratulálok, de hát na, szóval, hogy tudjuk, hogy... De hát a kedvencünk azért még mindig szerintem a Cicipász Rubiov riposzt, amiben azt mondta, hogy ugye he had very few tools.
1: Ja, few tools,
2: ezt már a kivesélyt.
1: Jó, mondjuk,
2: szerintem ez egy nagyon vicces dolog.
1: De egyébként,
2: ez ennek a része.
1: Hát mondjuk, ha bevesszük a sajtótájékoztatót is, az is, hogy a játékhoz tartozik.
4: De csak a profiknak.
1: Igen, mi még nem adtunk valószínűleg.
4: Itt lehetne, igen.
5: Fú, ez jó volt, tudod.
1: Szóval van még egy, de szerintem ezt erre kitértünk már, de azért mondódjon ki, vagy kérdeződjön meg, nyesés vagy topspin?
2: Azt hittem, hogy Tisza vagy Fidesz, de oké.
1: Egyébként nagyon ráéreztem, most kaptam egy értesítést saját magamtól, hogy holnap választás lesz. All caps. Mi a fasz? Ez miért? Mármint magamtól kérdezem, hogy miért írok be egy ilyet? Na jó. Nyesés vagy topspin? Mondjuk, tegyük fel, hogy ez egyébként, ugye ez lehetne mindkét oldalon.
4: De olyan így tehát, csinálni, vagy nézni?
1: Mit? Döntsd el, Janikám, azt is döntsd el, hogy fonák vagy tenyó.
4: Értem,
1: ugye
4: értem.
1: Létezik egyébként a profi teniszben is a tenyeres nyesés.
4: Persze.
1: Szóval tietek az értelmezési lehetőség.
5: Hát most lehet, hogy egy picit magam ellen fog beszélni, meg az előzőekben kimondottak ellen, de akkor most inkább azt mondanám, hogy nyesés. De azt tudom, hogy jobban meg szeretnék tanulni topspint ütni, mint nyesést. De a nyesést mondom, mert az esztétikailag nekem jobban tetszik igazából. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy valahogy azt érzem, hogy most ugye beszélünk a teniszről, és valahogy a fejemben így összekavarodnak a dolgok azzal kapcsolatban, hogy versenyszituációról beszélünk, vagy pedig ütögetésről. Mennyire akarok nyerni? Mennyire akarom legyőzni a másikat, vagy csak egy flow-t akarok fenntartani, ütögetek a haverommal, vagy tényleg pontra megy, vagy nem tudom, és így ilyen szempontból nagyon sokszor megkeverődnek a fejemben a dolgok, de inkább most akkor azt mondanám, hogy nyesés.
4: És hogy van különbség neked abban, hogy tenyeres vagy fonák?
5: Milyen szempontból?
4: Hát a válaszod szempontjából.
5: Ja.
1: Igen, jó kérdés, igen. Most amikor ezt így mondtad, igen, mi volt igen, a igen. szemed előtt?
5: Igen, ez fonák. Fonák. Tehát a nyesés nekem elsősorban én a fonákra asszociálok, tehát hogy...
1: Ez jogos szerintem.
5: Nem is tudom, hogy megvan a fejemben, hogy bármikor tudatosan nyestem-e tenyeresen.
1: Egyébként edzők szokták azt mondani a tenyeres nyesésről, hogy lusta tenyeresen, ezt sok többször hallottam.
4: Hogy a fonák...
1: Nem, a tenyeres nyesés az egy lusta tenyeres, mert nem csinálod meg a lup ajzét.
5: Tehát, hogyha ilyet csináltam, akkor rám szóltak, hogy ne.
2: Tehát a tenyeres nyesés az egy nehéz ütés, valahogy az nem. Nekem az abszolút nem rögzül, tehát...
1: Jani?
4: Hát a nyesés az tényleg egy ilyen fifikás valami dolog, szóval még így nem tudom én, ilyen a labdának meg a húr, tehát az ütőnek a húrjainak a találkozásánál így a, például hogyha a hangját hallgatod, akkor egy topspin az egy ilyen, elég ilyen ilyen tág, ilyen üres, ilyen hang, ilyen pow, és hogy így a nyesésben vannak azért jó ilyen mélyek, meg jó ilyen dolgok. Úgyhogy tényleg az így
1: a
4: egy
1: ilyen... A tenisz bőgője.
4: Igen. Tehát,
2: egy adás kéne csak erre az egész. Egyébként tényleg fontos rész az
1: egész. Igen, hogy furé transformáljuk a izét.
4: Jaj, a hangját, és így analízis.
2: Egyébként, de... bocsánat, de hogy az egész élménynek tök fontos része, meg a játéknak is. Péterrel egyszerre gondoltunk, hogy beszélünk, mert hogy tudod, na mindegy.
1: Miről?
2: Hát az, hogy ugye van, tehát aki halás problémával...
1: Ja, igen.
2: Ez a részére, hogy itt van egy olyan magyar teniszező, aki nagyon komoly.
1: Így van. Máté Gábor, és ő halássérült, tehát van a halássérült.
4: Tényleg.
1: És ez az érdekes, hogy
4: erről ez nagyon izgalmas.
1: Hogy ez a srác egyébként, reméljük lesz itt a műsorban, ő játszik Szuperligában, csébézik itthon például, és azt hiszem, hogy nem tudom, a trúváit, hogy amikor a halássérült verseny van, akkor nem szabad viselni halókészüléket, és az egészben a nagy challenge, és attól válik egy külön disziplinává, mert nagyon-nagyon sokat segít a pattogás, hogy például ez, amikor hallod, hogy a másik tól, mikor indul vissza a labda, az már annyi infót ad neked, hogy itt eldől
4: sok
1: lehet a labda.
4: Sok mindent így, igen.
1: Ez jó, hogy behozod ezzel a, nem tudom, a hang jellegével.
2: Ilyen auditív.
4: Ezt szoktam mondani gyerekeknek, de ezt majd vágjátok ki, hogy amúgy nem kell nézni a zebránál a zöld meg piros fényt, hanem csak így hallgassa füledre. És így, hogy így a fül...
1: Elektromos autók.
4: Hát, de még ott is van, hogy én azt vettem észre, hogy a testem valamennyi tudat alatt előbb rögzíti azt, hogy van-e egy közeledés hang, mint hogy körülnézek. Szóval, hogy...
1: Igen, ez analógiában...
4: De mindegy, szóval, ez nem közinfó, vagy mi megy a rádiónak, útinform. Szóval, hogy mindegy, hagyjuk
1: vagy
4: ezt.
1: Vagy nem ilyen kresszreform.
4: Nem, abszolút.
2: Az most a másik aktuális.
4: Ez nem kresszreform, hanem crossreform.
1: Na de, és akkor te magasat szereted, a teltet, vagy a csak hogy vendégbefejezhesse az szentimentjét?
4: Nem beszéltünk össze, tényleg így
1: nem
4: most
1: szoktunk.
4: Nem szoktunk beszélgetni amúgy meg semmi.
1: A ismeretlen kérdéseket nem egyeztettétek?
4: Nem, igen.
1: Készületlenül jöttetek?
4: Igen. Tehát mindenki nyugodjon meg, de hogy én is így úgy lennék, hogy így a nyesés az egy nagyon jó, meg fontos dolog. Az is benne van, hogy aztán egy ilyen olyan eszköz, amiben lehet akár akkor is fejlődni, hogyha te így gyakorolgatsz, akár csak egyedül, akár így a haverjaiddal. A topspinhez meg kell azért, tehát ahhoz szerintem kell így, mit tudom én, gyúrni, meg fehérjét, meg, tehát hogy így ahhoz kellek olyan dolgok, amik nekem nincsenek, vagy nem motivál engem, hogy így legyenek. És alapvetően...
1: Egy macsó dolog a topspin, valami ilyesmi.
4: Hát ez egy kicsit ilyen amcsi toxic macsó dolog, igen.
1: Joke dolog.
5: Ez egy joke
4: ez ilyen top gun bombázás kicsit. Igen. Ja. szóval igen, tehát hogy...
2: Hát akkor nem is konzervatívak vagytok, mert egyébként meg...
4: Hát tulajdonképpen izé, brit.
2: Mindenki.
4: Igen.
2: Úgyhogy ja, ti vissza.
1: Vagy teli lap, nyers vagy teli lap, igen.
2: És
1: az izé az ekkor az ilyen... Ilyen lapulevél
4: nagyságú. Persze, meg ilyen fa ütők, és akkor tényleg ilyen 1890 York nem, megyében igen. Ütögetünk.
5: Random bárónak a ból terméve.
4: Ja.
1: Az orrodnál megáll a vége.
4: Igen.
1: Egyébként igen. Azt...
2: Én csak annyira ezt akartam, de közben amúgy tök igazad van abban, hogy szerintem a most ez így nagyon fenkörülten hangzik, de a tenisznek ez a zeneisége, az kurva jó. Tehát, hogy az hallgatni, és hogyha csak egy sima amatőr pályán, és csak elvisz, és hallod, hogy ez megy, ez szerintem egy nagyon jó hang.
4: Szerintem
2: ide,
4: is.
2: Igen. Megy. Ez egyszerűen nem tudom miért, de hogy ez nagyon kellemes az embernek. Van egy olyan ritmus, az egésznek van egy ilyen meditációs, nem
5: abszolút.
2: Tudom
5: részt. Abszolút.
2: És
5: abszolút.
2: Ha csinálod, néha akkor is meg tud jönni ez az élmény, hogy most megy ez szerintem zseniális a tenisz.
1: A zenéje.
2: A zenéje, igen.
1: Egyébként mindjárt arra rátérünk, mert ti nem csak gamer expertek vagy, vagy gaming expertek, hanem,
4: az biztos nem.
1: Hanem zene is, mondjuk a játékzene felől. Azt még bedobom, hogy csak hogy így magamat még egyszer így megalázzam, hogy...
4: Ne, várj, ezt kezdjük már máshogy.
1: Hogy azt mondtam, hogy mennyire nem tudom kényszerpályán mozgó dolog a mondjuk a fonák, és ott nyesésre még azt, tehát hogy azt meghosszabbítva, amit mondtam a fonákról, valószínűleg az következő, hogy a nyesés még jobban, de hogyha belegondolok abba, hogy milyen óriási, tehát hogyha megnézem a nyeséseket a profiknál, hogy mekkora különbségek vannak a mozgásban, és tényleg például a Federernek a nyesése, az tényleg olyan, mint hogy a nulla ellenállás, tehát mint hogyha az egy ilyen, nem tudom, az aranymetszése lenne a nyesésnek, versus Cicipásznak a könyöke, nem tudom hol van, a 8. közben, tehát egy ilyen nagyon-nagyon fura mozdulat. A Djokovicnak is csúnya a nyesése például, és azt gondolná az ember, hogy a nyesés, hát most mi, hát így csak így izélt, itt csopolsz.
2: Így faragta,
1: igen. És a Federernél meg olyan, mintha nem is tudom, egyféleképpen lehetne ütni, csak így.
5: Igen.
1: És,
5: megkeni a kalácsot.
2: Igen, még a Dimitrov.
1: Megkeni a kalácsot.
4: Nagyon.
1: Dimitrov. De ő meg lemásolta, igen.
4: Ő is egykezes.
1: Amúgy igen, egykezes, igen. Szóval, hogy ti egy mi azt mondjuk, hogy ez egy teniszmagazin, ti a Árkádok alattról mit mondtagod, mi a zsáner? Lifestyle?
4: Videójátékok és videójáték zenék, mint életstílus, igen. Abszolút.
5: Igen. Egytől a 8 millió bitig.
4: Igen, 8-tól a 64 millió bitig, igen. Bármi.
1: Szóval, hogy két kérdésre készültek. Az első az, hogy lehet-e, ez egy nagyon őszinte kérdés.
4: Ez az.
1: Tényleg nem egy ilyen hogy most csináljunk egy újságíró ilyen kontextust, hanem tényleg ezt meg...
2: Már van mindig, csak most...
1: Szóval, hogyha nem lenne ez felvéve, és találkozunk most majd a 99-es busz megállójába, akkor ezt megkérdezném.
4: Jó.
1: 20 év után, nem az, hogy vagytok, hanem a fiatek, ezt akarom tudni.
4: Ez az.
5: Hogyha 20 év múlva találkozunk, majd ezt kérdeznek.
1: Hát akkor már tudni fogom a választ, de lehet, hogy elfelejtettem. Szóval, hogy lehet-e játékból teniszezni, tehát hogy le lehet-e képezni a teniszt videójátékra, mert ugye van ez a, én úgy tudom, hogy még a profi teniszezők is fifáznak, meg ilyenek, tehát nem kibaszott teniszeznek, ezén.
2: Jó, de ez olyan, hogy érted, nem tudom, amikor szakács vagy otthon, már nem fogsz úgy fölötte, érted, hogy...
1: Hát, de szerintem a focisták is fifáznak, bár lehet, hogy ők teniszeznek. Mit kérdezzük meg az experteket.
2: Az, hogy milyen a jó sportjáték, hogy az a második kérdés.
4: Ó,
1: Ne?
4: Húha.
1: Hát igen, komoly. De hogy kezdjük, tehát lehet-e, igen, lehet-e képezni, az... le lehet-e képezni a tenisz szerintetek videó, vagy számítógépes játékra?
4: Azoknak a hallgatóknak, akik ennek a rettenet jó teniszmagazinnak a hallgatói, minket először hallanak, van tényleg ezen a csatornán egy ilyen videójátékos műsorunk, és abban az egyik kényelmetlen, humorú műsor közvetítőnek, aki én vagyok. Ez egy visszatérő mániája, hogy milyen lenne egy olyan játék, ami nagyon debil módon túl komolyan veszi azt, hogy a karaktereket a gombokkal mozgatod, és mindig beszoktam dobni, hogy milyen lenne, hogyha a ravasz billentyűkkel kéne a lábujjait mozgatni a karakternek, hogy mozogjon,

0: ilyen alányesés, és akkor volt a jobb, meg a bal csavar. És amilyen erősen nyomtad ezeket, annyira, hogy mondjam, elindult egy ilyen mérce, hogy annyira csavarodjon majd a labda, és ezt kellett jól a mozgással, meg a ritmus érzékkel, hogy mikor indítod el a ütést, kombinálni. És szerintem egy jó sportjáték az így amúgy nem feltétlen arról szól, hogy így le egyszerűsíti magát a sport szabályokat, meg a sportmérkőzést, hanem inkább arról, hogy érdekesen, vagy sikeresen, vagy szórakoztatóan átültesse egy adott sportnak a hogyanját a játékba, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy szerintem egy foci játék az nem annyira érdekes, hogyha van egy gomb, amit nagyon sokszor nyomsz, és akkor nagyon sokat lősz, hanem valahogy akkor lehetne érdekes, nem is játszom ilyenekkel, hogyha valahogy az, hogy egy csapat, mit tudom én, együtt mozog és gólt lő, vagy nem tudom, hogy valahogy az lenne leképezve irányításra. Teniszben meg pingpongban vannak erre jó példák, de meg golfba, vagy nem tudom, szóval ilyen, de nem, tehát én azt nem tudom megmondani most, hogy a 10 népszerű sportból mi van, amiből van jó játék, de azt biztosan tudom, hogy szerintem a, mit tudom én, fociból, a kézilabdából, kosárlabdából, ilyenekből így nem nagyon voltak szóval érdekes, vagy jó játékok, vagy hokiból, vagy ilyenekből.
1: Nem áll.
0: Jó, a várj, szóval volt a...
1: Az összes nagy kézilabdából...
0: Volt a...
2: De van.
3: Kajakkenu.
1: Azt tudom, de azok nagyon bénák.
0: Volt a
2: hát SNES-es hoki, az sport, az minden évben kihozza, tehát tényleg.
0: Kézilabdát.
2: Igen, most nemrég láttam, hogy a sztorban valami, nem tudom, 2000 forintért lehet behúzni, tehát hogy az biztos, hogy nem a top.
0: És lehet kézilabda szövetség elnöke Kocsis Mátéval?
2: Assza, ez egy szimulátor lenne? Nem rossz.
3: Fúna, ez egy
2: Madden helyett kocsis.
0: Igen.
4: Az egy ilyen, hogy beállíthatod, hogy mennyi pluszból indulj, mondjuk költségvetés, igen. És hogy mennyi minusz alatt kell, mennyi minuszba.
2: És hogyha jön a meccs, akkor csak x-elsz a szín.
0: Igen. Csak aláírod.
2: Igen. Nem kell eljátszani, csak nyomd meg a szímet, jó?
0: Ja. Bocsánat, eléggé kalandoztam, de, nem, de vedd jó, már át.
1: Fontos állítások volt, hangzottak
4: el. Fontos állítások
1: volt. Reagálsz, de a saját.
2: Nem, reagálok rá.
0: Ne, a sajátodat is mond mindenki. Hát mind a kettőt mond.
2: Figyelj, amúgy én ezzel egy kicsit úgy vagyok, hogy én szerintem sokkal több sportjátékkal játszom, mint János.
0: Eleve nulla játékkal játszom.
2: Hát most jelenleg én is egyébként. De hogy nem, ez nem igaz, hazudtam. Mindegy, majd megbeszéljük.
0: Én is, de majd megbeszéljük.
2: De hogy én egy kicsit egyébként más iskolát képviselek ebből, tehát ez a szimulátor jelleg, ez fantasztikus, meg technikailag tényleg ez egy nagyon érdekes megoldás, meg perspektíva, de...
1: Most mit ért, mi a szimulátor jelleg?
2: Hát például, amit a János mond, hogy nagyon cizellálva van az, hogy...
1: Igen, mozdulat,
2: így van, aha, igen. Aha. Tehát én a játékokban úgy vagyok, hogy egy sportjátéknak számomra nem kell reálisnak lennie. Tehát, hogyha visszamegyünk a videójátékok gyökeréig, akkor ha teniszről beszélünk, akkor azt mondom, hogy pong. Tehát...
4: De bocs, nektek az univerzumban benne van az, amikor ezek az ilyen 3D-s kontroller dolgok, hogy így lengettem a kezemet a
2: persze,
4: nagy hát nappalimban?
2: Az fontos volt. Igen, hát ez a V-sport, V-tenisz.
0: Ezt amúgy igen, én is akartam említeni.
2: Igen. Tehát ott...
1: Ez egy zárójeles sztori is lehet ilyen szempontból, nem?
4: Hát csak ugye ez lehet, hogy egy cheat már, nem? Mert tényleg csinálod a mozdulatokat.
2: Hát igazából az az érdekes, hogy a...
0: Én számomra ez egy pozitív példa arra, amit mondtam, hogy mi a jó típusú játék, hogy vagy.
2: Hát én nem tudom, én úgy éreztem, hogy ugye elkezdték csinálni a reálisabb teniszjátékokat, ami mondjuk így a PlayStation 2 érába Virtua Tennis például, ami egy árkádosabb játék volt, de egyébként már megvoltak benne azok a klasszikus, nem tudom, 3-4 olyan teniszütés, ami jellemző a teniszre, mert az előtte lévő generációban csak így visszaütögetted, és akkor történt, ami történt. Ott már azért megjelentek a dolgok, és szerintem a V-sport, az, hogy a

0: a Napoliba hadonászol, a Nunchakuval, az technikailag egy nagy lépés volt, élményben nagyon sokat adott, viszont szerintem a Pongnak a butaságáig meg ilyen, nem tudom, tehát így addig visszavitt a játékot, mert hogy ott hiába borítottad a Nunchakut, nem tudom hány fokkal, semmi más nem történt, mint hogy a pálcika ember visszaütötte a másik oldalra.
1: Jó, nem volt elég cizellát.
0: Tehát, hogy az egyáltalán nem. Aha. Tehát mostanában, hogyha mostani generációban azért már szimulátorosabbak a, nem tudom, a teniszjátékok, kevésbé is szórakoztat. Tehát, hogy nálam a szórakoztató faktora például a teniszjátékoknál nagyjából tényleg a virtual tenisznél ott megállt.
2: És mi a neked az, ami a szórakoztatóvá teszi, mert még az nem...
0: Igazából a ritmus. Meg. A ritmus, a flow. Tehát, hogy nem feltétlenül érdekel az, hogy most tényleg milyen, hányféleképpen tudom konfigurálni a mozgást, meg az ütést, hanem egyszerűen inkább a chill, tényleg ez a chill, relax jellege a teniszjátékoknak. Én például ezt találtam meg a teniszjátékokban, ugyanúgy, mint például a golfjátékokban. Tehát figyelembe veszek, mit tudom én, négy körülményt, a szélnek a fújását, a pálya lejtését, a sebességet, meg a szöget, és így ezzel akár el tudok tölteni 3-4 órát is úgy, hogy ez így, nem tudom, jó érzéssel tölt el.
1: Tehát, hogy... Természetben szabadban, nem?
0: Tehát... Igen. Jó kis pixelek között, igen. Pixelfákkal.
2: Kinek mi a természet,
0: igen.
2: Nem?
0: Igen. Minél lópolibb.
1: Igen. Tehát tényleg ez, ami az egész igen. Lényeg azért, hogy ott beászkás
0: érte. Igen. Tehát minél lópolibb az élmény, annál jobb szerintem.
2: És a... Ez lesz
1: ez
2: a...
1: kerek volt nekem amúgy.
2: Fú, nagyon. Hát én igazából nem is tudom, meg vagyok csinálva. Tehát szóval, hogy és akkor ez a DVD tartalom most, vagy hogy mondjam, a plusz, vagy arany fokozatú feneknek, mert ez nem fog lemenni már a rágyóztatunkba, azt hiszem.
3: Ez előfizetős.
2: Előfizetős nulláért.
3: Jó.
2: Hogy ez a visz, tehát a replay-ben lehet csak, hogy nem tudom, sportanalógia. Szóval, hogy igen, tehát hogy tegyük hozzá akkor a zenesávot, hogy például neked akkor van egy féved a teniszjátékok között, hogy ugye ti mondtátok is, hogy videójáték magazin és videójáték zene magazin műsor, hogy lehet valamit a tenisznél, tehát van tenisz zene. Most ugye beszéltünk erről tök érdekesen, ez nekem egy ilyen váratlan aspektus most volt.
1: Tenisz zene, és teniszjáték zene.
2: Teniszjáték zene, mert ugye mondtuk, hogy a tenisz az maga is zene. Én szégyellem is magam, hogy ez a finomság eddig engem még nem ért el, mint gondolat, semmit idea. Úgyhogy, de hogy a teniszjátékok tudnak operálni extrán zenével, vagy az van, hogy egy Forma 1-es videójátéknak a zenéje ugyanolyan, mint egy tenisz videójátéknak a zenéje?
3: Szerintem egy kicsit igen, de nem tudom, egy Forma 1-es játéknak milyen a zenéje.
1: Elég baj.
3: Igen, úgyhogy...
2: Nem, egyébként erről is lehetne egy Jani meg én beszélgetnénk 3 óráig a Forma 1-ről.
3: Az jó lenne.
2: Van egy Forma 1-es múltunk.
3: Az nagyon jó lenne.
2: Inkább így a...
1: Gardner mellett, vagy...
2: Máshogy, mint gondolná, jó, nagyon más, mint gondolná, de hogy akkor ne a rossz példa volt a Forma 1,
3: amivel
2: járt.
3: Nekem volt.
1: Need for Speed.
3: Én dobtam be a Forma 1-et.
2: Szóval. Nem, én dobtam be, hogyha...
3: Én mondtam, hogy nem tudom, milyen egy Forma 1-es játék.
2: Ja, jó, de én olyat akartam mondani, amit mondjuk ismerhet, mondjuk ismeritek a teniszjátékot is. Lényeg az, hogy tök más disziplina, teljesen más disziplina, videójátékzene versus tenisz videójátékzene.
3: Uh-huh. Szerintem vannak azok a videójátékok, amik ilyen... amik népszerűek, mint az amerikai foci, meg a foci, és azok ilyen megvesznek számokat, így licenszelnek számokat, és akkor van egy ilyen lejátszási lista a játékon belül minden évben. Ehhez képest a teniszjátékokban van egy ilyen tempósabb, technós ilyen vonal. és jók azok. Amúgy meccs közben ott nem megy zene, mert a játék az olyan, hogy nagyon...
0: Quiet, please.
3: Igen, hogy nagyon visszahozza ezt a tenisz csend, igen, faktort, úgyhogy nagyon jó labdapattogásokat lehet hallani, meg ilyen előre felvett tapsokat. A menü zenéje, ja, az szerintem egy kicsit ilyen megnyugtató valamilyen elektronikus zene.
0: Hát igazából én azt tapasztaltam, hogy éra függő. Tehát ugye a koreai érában ott nem igaz, ott csak ilyen blipek voltak gyakorlatilag, és...
2: Milyen érában?
0: Hát így azért, mondjuk a Pong érájában, hogy 80-as évekről beszélünk, akkor így...
2: A korai éra, aha.
0: Tehát ez a korai, tehát ilyen max 8 bit, akkor örültek, hogy bármit oda tettek szerintem alá. Kb. Igen. Aztán a 16 bites korszakban, ami mondjuk így a, nem tudom, Super Nintendo, meg 90-es évek, amikor mondjuk már bejött így a fél licenszelt játékok, már benne voltak karakterek, nem tudom, már benne voltak a Grand Slam-ek, tehát mint választó pályák, meg nem tudom, akkor én azt láttam, hogy leginkább ilyen fanfárszerű, ilyen amerikai sportműsor beharangozó zenék, tehát hogy ilyen...
3: Igen.
0: Tehát ez az éra volt, aztán a virtual tenisz volt, szerintem érdekes váltás történt, ugye az már ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. Például most így hallgatgattam a virtual tenisz lejátszási listáját, és ott kurva nagy elektromos gitáros füstölések vannak végig. Tehát ott volt egy ilyen minőségi ugrás, de azt szerintem inkább a árkád érára volt így jellemző, hogy ilyen nagyon hangos, nagyon színes, nagyon gyors játékká próbálták előre léptetni a teniszt, de szerintem annak is köszönhető, hogy ott szerintem egy ilyen sebességugrás is történt így a, nem tudom, a tenisz megítélésében, vagy nem tudom, ami szerintem így Agassival történt, hogy aha, nem tudom, farmer gatyát viselt, és ilyen rock and roll figura megjelent, nem tudom, hogy ú, most vajon Wimbledonban most full fehérbe lesz, vagy most rockernek fog megint öltözni, vagy lehet, hogy hogy, és a 2000-es évekre
2: de pedig... Bocsás, amit mondtál, legutóbb a szerzett zene volt, ugye?
0: Ezek igen. Igen. Tehát, hogy ezek nem lejátszási listák voltak, mint olyan FIFA-ban, hogy, hanem ezek konkrétan a játékokhoz írt zenék, és tehát a virtual tenisz az inkább ilyen rockos, nagyon dinamikus, technós esetleg, tehát, hogy a techno és a rock váltja egymást, de ez ugye általánosságban a 2000-es évekbeli játékokra elég jellemző.
3: És tegyük hozzá, hogy ezek japán játékok,
0: igen,
3: készítő stúdiók, igen, és az ő zenei csapataik.
2: Aha.
0: És ők még 200%-osan rápörögnek arra, amit úgy gondolják, hogy menő, vagy éppen cool. Aztán jött ez a Nintendo vonal, a Wii Sport, hát ott teljesen ilyen bevásárló zene.
3: Az, fú, igen.
0: Tehát, hogy a Wii zene az egy külön kategória, azt most láttam, hogy kiadták Bakeriten, azt gondoltam, behúzom a Wii Sport zenét. És
1: choice.
0: Igen, nagyon szép, nagyon szép. És hát mostanában megmondom őszintén, ami ilyen újabb, nem tudom, teniszes játékokkal játszottam a mostani generáción, az ott nem is figyeltem egyáltalán. Tehát az nem volt, még annyira sem volt érdekes, hogy túlságosan figyeljem. Úgyhogy én az előfeltételezésem az lett van, hogy ott is van egy ilyen pós, vagy nem tudom, ilyen jazzy, vagy ilyen ilyesmi hangulatok vannak a teniszjátékokban, de nincsenek egyébként, ez az érdekes.
3: Nem.
0: Talán a Wii-be. De az live zene gyakorlatilag.
2: Aha,
3: igen. Nem, alapvetően egyáltalán nem olyan, a játékokban nem tükröződik talán annyira, vagy a zenéjükben ez a előkelő ilyen hangulat, ami a teniszt övezi.
2: Jó, mondjuk azt szerintem totál fals. Tehát azt szerintem egy ilyen nagy
0: félreértése
2: a kultúrának. Tehát azok gondolják azt, akik nagyon távol vannak a tenisztől szerintem. Tehát egy...
3: Igen. Hát azért szerencsére nincsenek ilyen B-közép, hogy...
2: Ja. Jó, ez igaz.
3: Így...
2: Most ez igaz, mondjuk ebben igazad van. Ebből az aspektusból nézve az egy ilyen...
3: Hogy így nincsenek teniszultrák, akik így megverik egymást a kocsma előtt.
2: Mondjuk lehet, hogy ez a Pikének köszönhető, de ezt mármint a Davis Kupa ilyen antireform.
1: Igen.
2: Ja. Most felvágok ezzel. Egy napja tudom, hogy a Pikének köszönhető ez a Davis Kupa antireform.
1: Szandál, igen.
2: Szandál?
1: Szandál.
2: A szandálban teniszt. Figyeljetek, ezt szerintem ezt adjuk ki bakelite, nem tudom, hogy van. Jó. Ráfér. Jó. Ráfér, ingyen nézem.
3: Négy lemezes,
2: 70 ennyi. Perc. Hát majd ez a 33-as,
3: igen.
2: 12 incses tele lesz szórva, tehát lehet, hogy nem lehet majd megkülönböztetni a hangunkat.
3: Nagyon
2: olyan minőségben tudjuk rá karcolni, de rámegy mind az összes perc.
1: Nekem azt tetszik, egy ember beszél.
2: Ilyen, mint amikor az ilyen forenzik felvétel, hogy így el van így a hang így üzélve.
3: Igen. Vokóderrel.
2: Ja. Jó, hát fie srácok, nagyon hoztátok, amilyen a híretek.
3: Wow. Köszönjük a meghívást.
0: Nagyon köszönjük a meghívást. Igen.
2: Nem tudom még milyen rétegek vannak ott az A-ban, hogy nem tudom, ilyen konoszőr, seffek is vagytok, meg értetek, nem tudom, az aszfalt öntéshez, vagy még...
1: Vagy
2: még
1: betonhoz,
2: igen, mert hogy azért ez, hogy egy ilyen előhúzni az, hogy a három, nem tudom, a Rádi még ide fért volna az asztalhoz így teniszileg, de hogy azért a háromból minimum ketten nem tudom, tudnak a csengről véleményt mondani, azért ez szerintem nem egy ilyen statisztikai átlag.
3: Nem csibie. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ha valaki lelkesedik a teniszért, akkor hallgassa a string teorit.
2: És egyébként még lehet, hogy visszahívunk majd titeket, mert tudjátok, hogy két tegünk van. Ugye lehet tegelni
3: a rádiós műsor,
2: két teg van, az egyik a tenisz, a másik meg a valasz. Szóval, hogy...
3: Jaha.
2: De egyébként szerintem nagyon hoztuk a valaszizmust úgy, hogy meg se említettük őt, mert igazából a valaszizmus az, hogy totál driftelés. Úgy, ahogy ti csináltok az A-t, mi egy kicsit szerintem úgy próbáljuk a stringet, hogy a tenisz az egy ilyen, nem is tudom, kiinduló állomás, ahova aztán visszajutunk.
3: Igen.
2: Vagy a körül így gravitálunk, de hogy...
3: Abszolút.
2: De hogy a parmezán például simán belefér.
1: Mélységek, magasságok,
2: igen.
1: Van
2: 99-es busz. De mondjuk az azért fér vele, mert elmegy egy adásban egyszer.
0: Igen. Akkor tegnap még vegyétek fel az edukációt, az fontos.
2: Edukációt.
0: Nekünk is megvan, nem?
3: Ha nincs, akkor ezek után már meg lehet. Hát ez nagyon tanulságos volt. Igen. Nekem résztvevőként is sokat tanultam.
0: Meg én nagyon örülök, ha van a műsorotok, úgyhogy én követem is nagyon, úgyhogy
2: abszolút.
0: Azért is nagyon
2: most van megint mit követni. De egyébként mi együtt nagy visszatérők vagyunk, mert is a, csak
3: igen.
2: Mondjuk ti az első etapban nem egy részt csináltatok, hanem százat. Mi az első etapban, az első szezonban állunk egy rész volt, és most
3: na jó, de a régen a teniszben is az volt, hogy először volt egy bajnokság, aztán kettő, aztán három, aztán négy.
1: Most már
3: igen.
2: Most már vendég van.
3: Vendégek vannak. Idén az egyesből most így a párosba is kiléptetek, vagy nem tudom, hogy...
2: Na hoppá, majd lehet, hogy lesz ilyen is. Mármint, hogy actual páros.
3: Figyeljetek, én nagyon tényleg köszönjük a meghívást, szerintem lehet, hogy a tenisz konzervatív, de a teniszrajongók iszonyat progresszívek.
0: Ez így van.
3: A string teória az iszonyat, ez már kvantum mechanikai.
2: String kvantum teori.
3: Ja.
2: Kösz, hallgatók, ez volt az EP4, azt hiszem, és jövünk vissza, hallgassátok az arkádok alattat és a string teorit. Cső!
1: Hello!
3: Ciao. Sziasztok!
4: Lachmacsun Rádió.
5: Hallod, Bettina? Légy, segíts már!
6: Mégis miben?
5: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
6: Hát de én nem értek semmihez.
7: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lachmacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
5: Köszi!

0: Lachmacun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet, címek. Tartsatok velünk!
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Katar, Románia, Oroszország és Ruanda nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsor Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: people here, and Masha and Sasha, I know, they still have men's passports. Names and passports.
1: Lamacsun Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentesen készülék.
3: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytat.
4: Mosogatógépben is mosható.
2: 1993-ban te voltál az első
1: zongőr.
4: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
5: Semmi sem víz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
6: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsun Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje!
6: Lamacsun.hu/donate

Kira Dim Gara Kira Kira

Thank you.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

shift. Breathe in.

Mic check. AA rádió. Nagyon jó, működik a mikrofon. Ilyen. Köszi, Peti. Köszi a segítséget.

Na végre így egy órával a szett indulása után működik a mikrofon, nagyon jó. Nagyon sokat szerettem volna előtte is beszélni, de így most következik a beszélős időszak. Például ez a számhoz kapcsolódóan, amit egy nagyon kellemes meglepetés volt, és rávilágított, hogy mennyire fontos leküzdeni az előítéleteket, ugyanis az történt, hogy egy ilyen nagyon remote nógrádi faluban, Szuhában bementem a kocsmába, és ittam egy kávét, és valaki ott mókolt a zenével, kicsit aggódtam, hogy mi lesz, benne volt így a fejemben, hogy fú, biztos valamilyen trashy zene, vagy valami nagyon erős ilyen popszám, de berakta azt a számot, ami aztán teljesen meglepett, és rávilágított, hogy mennyire fontos folyamatosan leküzdeni az előítéleteinket, ugyanis bárki bármikor meglephet. Let's go!

fél óra van még hátra a rádióadásból, és az utolsó fél órában egy kicsit feljebb kapcsolunk, egy kicsit háúzosabbra veszük a figurát, de előtte még egy kis heavy bass. Let's go!

És végére érkezett az AA Rádió első tavaszi, pontosabban májusi adása, hisz ez már a második tavaszi adás volt. Mindenkinek nagyon köszönöm, aki itt volt és aki hallgatott. Remélem tetszettek a zenei ívek, John Cage-től a House-ig volt itt minden, és egy utolsó számmal búcsúzom, amit pedig köszönök Áki papának, és remélem, hogy mindenkinek nagyon jó hétvégéje lesz, jól fogjátok magatokat érezni, sikerül elintézni dolgokat, pihenni, kikapcsolódni, és hamarosan újra találkozunk.

születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az mások szebben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd.

Thank you.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Ez a Lamecsú hangja. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
1: A Lamecsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

az.

things that I wouldn't necessarily do, but

0: Gyula vagyok, hallottok? Gyula, mondj perkeresen szent szót, te vagy a főszervező, kérlek. Dehogy nem, te miattad van itt mindenki.
1: Hajrá, Fidesz!
0: Nem tudjuk, senki nem reagál.
1: Nem is hallják.
2: Breko, breko.
1: Nem brébrá, nem.

0: Ezt halljátok?
1: Hallják, bazdmeg!
0: Megszólítom az este főszervezőjét.
2: Aki krassz.

at this party.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.